you. But it's not a cry that you hear tonight. It's not some pill.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az alacsony vízállás miatt ismét láthatóvá váltak a második világháborús német hajók a Duna szerbiai szakaszán, a román határhoz közeli Prahovónál. Ez legutóbb 4 évvel ezelőtt történt, amikor szintén rendkívül alacsony volt a folyó vízállása. Felére csökkent a Szerbiába érkező illegális bevándorlók száma az egy évvel korábbihoz képest, írta a belgrádi Insider oknyomozó portál az ENSZ nemzetközi migrációs szervezetének jelentésére hivatkozva kedden. Szerbiában jelenleg nem fenyeget villamos energiahiány, az európai energiapiaci helyzet azonban rendkívül összetett, ezért nehéz megjósolni, mi történhet a következő 10 napban, nyilatkozta Alekszandar Vučić, szerb államfő az RTS-nek. A magas nyári hőmérséklet jelentősen növeli az élelmiszerek megromlásának és az ételmérgezéseknek a kockázatát, ezért a hatóságok szigorúbban ellenőrzik a termelőket, az üzleteket, a piacokat és a vendéglátóhelyeket. Különösen a hús, a tejtermékek, a tojás és a hal érzékeny a hűtési lánc megszakadására, mondta Jana Iványác, az Állategészségügyi Igazgatóság Állategészségügyi Felügyelőségének vezetője a Belgrádi Rádiónak. Legalább 700 épület vált a lángok martalékává a washingtoni Spokane-nál. A térségben harmadik napja tomboló erdőtűz miatt eddig 64 ezer embert kellett evakuálni. A térségben 3 tűzvészt is az Egyesült Államok legmagasabb szintű tűzoltási prioritásává nyilvánítottak. A Spokane környéki tüzek több mint 8000 hektárt borítottak lángban, mintegy 230 ezer lakosú település elővárosaiban. Miközben Európa fuldoklik a hőségtől, antarktiszi hideg hullám érte el Új-Zéland déli szigetének egyes részeit, és egészen a tengerszintig havazást, valamint rendkívüli hideget hozott, ami utak lezárásához és az iskolák működésének fennakadásához vezetett. A 2026-27-es idényben már nem 3, hanem 4 sárga lap után jár az automatikus egymeccses eltiltás a Bajnokok Ligában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában az őszi ligaszakasztól, derült ki az Európai Labdarúgó Szövetség keddi hírleveléből. Marozsán Fábián 2 játszmában győzött és jutott tovább a Montrealban zajló ATP 1000-es tenisztorna első fordulójában. A japán Mochizuki Shintaro ellen tudott diadalmaskodni a magyar éljátékos, és ezzel magyar idő szerint kedd este bejutott a legjobb 64 közé. Újabb rendkívüli forró nap várható Szerbiában. A gyenge mérséklet keleti és délkeleti szél némi enyhülés hozhat, de a legmagasabb nappali hőmérséklet így is eléri a 40 fokot. Az ország északi részén és Belgrádban trópusi éjszakákra kell számítani. Péntektől és a hétvégén mérséklődik a kánikula, a legtöbb helyen 32-36 fok közötti csúcshőmérséklet várható, a jövő hét elején azonban ismét fokozatos felmelegedés kezdődik. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: Értesítjük a polgárokat, hogy a községünk területén közlekedő ingyenes buszjárat augusztus 3-a és 21-e között szünetel. A polgárok augusztus 24-től vehetik újra igénybe a buszjáratot, a már korábban megjelentetett nyári menetrend szerint. A szeptemberi menetrendről értesíteni fogjuk a lakosságot.
1: Csütörtöktől kapható a családi kör augusztusi száma. Lapszemlén következik. Kiszáradó holtágak, visszaesett vízhozam és egyre fokozódó aszály jellemzi a Tisza vidékeit. Sokak szerint a szennyezés, a félbeszakadt tiszavirágzás, a hal, kagyló és rákpusztulás a Tisza és környezete ökológiai összeomlásának a jele. A Szegény Tisza miért is bántjátok című riportban Fehér Rózsának beszéltek civilek és szakértők arról, hogy a mediterránba forduló klíma és a szennyezés miként gyötri meg a folyót és a vidékét. Az eddig megkérdőjelezhetetlennek tűnő politikai viszonyok átrendeződni látszanak Vajdaságban is. Olyan folyamatok indultak el, amelyek hosszú idő után ismét nyitottá tették a kérdést. Merre tart a vajdasági magyar közösség, és ki képviselheti hitelesen a jövőben? Erre a kérdésre keresi a választ az Új korszak küszöbén átrendeződő Vajdasági magyar politika című írásában Tómó Margaréta. Mióta a magyar parlamentet elárasztotta a Tisza, szinte kizárólag az elszámoltatásokról lehet hallani. A felülvizsgálatok során kiderült például, hogy a nemzeti kulturális alap támogatásainak jó része fantom tevékenységekre, duplán számlázott előadó művészeti produktumokra folyt el. Arról, hogy a történtek milyen tanulságokkal szolgálhatnak a vajdasági magyarok számára, Berényi Emőke cikkez, aki ott sem volt címmel. Dr. Harmad Károly ferences szerzetes 50 éves szolgálatáért pápai kitüntetésben részesült. Vele beszélgetett az Úr napszámosa című portréjában Fehér Rózsa, Magyar Liviának pedig Vékony Lajos kerámia művész és felesége Vékony Oltványi Irén textilművész adott interjút Formák között egy életen át címmel. Nem maradnak el természetesen állandó rovataink sem. Aranykor. Rigó mezei rejtélyek. Német János jegyzete. Magyarság. Az uborka szezon érdeklődés hiányában elmarad. Kocsányos Pálma írása. Asztali zene. Béke és nyugalom. Radics Viktória rovata. Utazások apósommal. Mélytengeri búvárkaland.

Szabó Palóc Attila sorozata. Hírháttér. Kiúttalanság. Öreg Dezső írása. Elmélkedések. Két látszólagos ellenpélda. Oromhegyes és Szent László. Balla Lajos írása. Történelem. Mi áll a Mohácsi csata hátterében? Wilhelm József sorozata. Képhistóriák. A Dorogi aranycsapat. Szabó Palóc Attila írása. Nem a gólya hozza. Gyermeket nevelni 2026-ban. Ki a főnök a családban? Hintaszék. Az intézkedés csomag nem rendkívüli nyugdíjemelés. Ezen kívül irodalmi, színházi, vallási, horgászi sportrovat, rejtvény, műveltségi teszt, horoszkóp, gyereksarok, receptek, apró hirdetések, társkereső és viccek várják a családi körolvasóit.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A tartományi kormánnyal és a tartományi egészségügyi titkársággal való eredményes kapcsolattartásnak köszönhetően az Adai Egészséghez ismét sikeres pályázatot tudhat magáinak. A titkárság támogatásának köszönhetően az intézmény gépparkja egy Skoda Fabia Essence személyautóval bővült. Az új jármű elsősorban a terepes szolgálat, a terepi orvosi vizitek és ápolói ellátás, valamint a védőnői szolgálat mindennapi munkáját fogja segíteni községünk területén. Ez a beszerzés folytatása az elmúlt évek sikeres projektjeinek, amelyek során korábban már új mentőautóval és a dialízisre szorulók szállítására alkalmas kombival is gazdagodott az intézmény.

Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegő hőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapor a szívver is vagy eszméletveszés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az alacsony vízállás miatt ismét láthatóvá váltak a második világháborús német hajók a Duna-szerbiai szakaszán, a román határhoz közeli Prahovónál. Ez legutóbb 4 évvel ezelőtt történt, amikor szintén rendkívül alacsony volt a folyó vízállása. Felére csökkent a Szerbiába érkező illegális bevándorlók száma az 1 évvel korábbihoz képest, írta a belgrádi Insider oknyomozó portál az ENSZ nemzetközi migrációs szervezetének jelentésére hivatkozva kedden. Szerbiában jelenleg nem fenyeget villamos energiahiány, az európai energiapiaci helyzet azonban rendkívül összetett, ezért nehéz megjósolni, mi történhet a következő 10 napban, nyilatkozta Alexander Vučić, szerb államfő az RTS-nek. A magas nyári hőmérséklet jelentősen növeli az élelmiszerek megromlásának és az ételmérgezéseknek a kockázatát, ezért a hatóságok szigorúbban ellenőrzik a termelőket, az üzleteket, a piacokat és a vendéglátóhelyeket. Különösen a hús, a tejtermékek, a tojás és a hal érzékeny a hűtési lánc megszakadására, mondta Jana Iványác, az Állategészségügyi Igazgatóság Állategészségügyi Felügyelőségének vezetője a Belgrádi Rádiónak. Legalább 700 épület vált a lángok martalékába a washingtoni Spokane-nál. A térségben 3. napja tomboló erdőtűz miatt eddig 64 ezer embert kellett evakuálni. A térségben 3 tűzvészt is az Egyesült Államok legmagasabb szintű tűzoltási prioritásává nyilvánítottak. A Spokane környéki tüzek több mint 8000 hektárt borítottak lángban, mintegy 230 ezer lakosú település elővárosaiban. Miközben Európa fuldoklik a hőségtől, antarktiszi hideghullám érte el Új-Zéland déli szigetének egyes részeit, és egészen a tengerszintig havazást, valamint rendkívüli hideget hozott, ami utak lezárásához és az iskolák működésének fennakadásához vezetett. A 2026-27-es idényben már nem 3, hanem 4 sárga lap után jár az automatikus egymeccses eltiltás a Bajnokok Ligában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában az őszi ligaszakasztól, derült ki az Európai Labdarúgó Szövetség keddi hírleveléből. Marozsán Fábián 2 játszmában győzött és jutott tovább a Montrealban zajló ATP 1000-es tenisztorna első fordulójában. A japán Mochizuki Shintaro ellen tudott diadalmaskodni a magyar éljátékos, és ezzel magyar idő szerint kedd este bejutott a legjobb 64 közé. Újabb rendkívüli forró nap várható Szerbiában. A gyenge mérséklet keleti és délkeleti szél némi enyhülést hozhat, de a legmagasabb nappali hőmérséklet így is eléri a 40 fokot. Az ország északi részén és Belgrádban trópusi éjszakákra kell számítani. Péntektől és a hétvégén mérséklődik a kánikula, a legtöbb helyen 32-36 fok közötti csúcshőmérséklet várható, a jövő hét elején azonban ismét fokozatos felmelegedés kezdődik. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hirdető, szóval a mélybe a mód.
0: A legjobb zenék.

Toy Radio. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

0: mindig itt leszek.
1: Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Paradicsomli eladó Moholon a Stanisic családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkaisori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Adai Rádió. Hírek minden órában. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az alacsony vízállás miatt ismét láthatóvá váltak a második világháborús német hajók a Duna szerbiai szakaszán, a román határhoz közeli Prahovónál. Ez legutóbb 4 évvel ezelőtt történt, amikor szintén rendkívül alacsony volt a folyó vízállása. Felére csökkent a Szerbiába érkező illegális bevándorlók száma az egy évvel korábbihoz képest, írta a belgrádi Insider oknyomozó portál az ENSZ nemzetközi migrációs szervezetének jelentésére hivatkozva kedden. Szerbiában jelenleg nem fenyeget villamos energiahiány, az európai energiapiaci helyzet azonban rendkívül összetett, ezért nehéz megjósolni, mi történhet a következő 10 napban, nyilatkozta Alekszandar Vučić, szerb államfő az RTS-nek. A magas nyári hőmérséklet jelentősen növeli az élelmiszerek megromlásának és az ételmérgezéseknek a kockázatát, ezért a hatóságok szigorúbban ellenőrzik a termelőket, az üzleteket, a piacokat és a vendéglátóhelyeket. Különösen a hús, a tejtermékek, a tojás és a hal érzékeny a hűtési lánc megszakadására, mondta Jana Iványác, az Állategészségügyi Igazgatóság Állategészségügyi Felügyelőségének vezetője a belgrádi rádiónak. Legalább 700 épület vált a lángok martalékává a washingtoni Spokane-nál. A térségben harmadik napja tomboló erdőtűz miatt eddig 64 ezer embert kellett evakuálni. A térségben 3 tűzvészt is az Egyesült Államok legmagasabb szintű tűzoltási prioritásává nyilvánítottak. A Spokane környéki tüzek több mint 8000 hektárt borítottak lángban, mintegy 230 ezer lakosú település elővárosaiban. Miközben Európa fuldoklik a hőségtől, antarktiszi hideg hullám érte el Új-Zéland déli szigetének egyes részeit, és egészen a tengerszintig havazást, valamint rendkívüli hideget hozott, ami utak lezárásához és az iskolák működésének fennakadásához vezetett. A 2026-27-es idényben már nem 3, hanem 4 sárga lap után jár az automatikus egymeccses eltiltás a Bajnokok Ligában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában az őszi ligaszakasztól, derült ki az Európai Labdarúgó Szövetség keddi hírleveléből. Marozsán Fábián 2 játszmában győzött és jutott tovább a Montrealban zajló ATP 1000-es tenisztorna első fordulójában. A japán Mochizuki Shintaro ellen tudott diadalmaskodni a magyar éljátékos, és ezzel magyar idő szerint kedd este bejutott a legjobb 64 közé. Újabb rendkívüli forró nap várható Szerbiában. A gyenge mérséklet keleti és délkeleti szél némi enyhülés hozhat, de a legmagasabb nappali hőmérséklet így is eléri a 40 fokot. Az ország északi részén és Belgrádban trópusi éjszakákra kell számítani. Péntektől és a hétvégén mérséklődik a kánikula, a legtöbb helyen 32-36 fok közötti csúcshőmérséklet várható, a jövő hét elején azonban ismét fokozatos felmelegedés kezdődik. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: A tartományi kormánnyal és a tartományi egészségügyi titkársággal való eredményes kapcsolattartásnak köszönhetően az adai egészséghez ismét sikeres pályázatot tudhat magáinak. A titkárság támogatásának köszönhetően az intézmény gépparkja egy Skoda Fabia Essence személyautóval bővült. Az új jármű elsősorban a terepes szolgálat, a terepi orvosi vizitek és ápolói ellátás, valamint a védőnői szolgálat mindennapi munkáját fogja segíteni községünk területén. Ez a beszerzés folytatása az elmúlt évek sikeres projektjeinek, amelyek során korábban már új mentőautóval és a dialízisre szorulók szállítására alkalmas kombival is gazdagodott az intézmény.

Csütörtöktől kapható a Családi Kör augusztusi száma. Lapszemlén következik. Kiszáradó holtágak, visszaesett vízhozam és egyre fokozódó aszály jellemzi a Tisza vidékeit. Sokak szerint a szennyezés, a félbeszakadt tiszavirágzás, a hal, kagyló és rákpusztulás a Tisza és környezete ökológiai összeomlásának a jele. A Szegény Tisza miért is bántjátok című riportban Fehér Rózsának beszéltek civilek és szakértők arról, hogy a mediterránba forduló klíma és a szennyezés miként gyötri meg a folyót és a vidékét. Az eddig megkérdőjelezhetetlennek tűnő politikai viszonyok átrendeződni látszanak Vajdaságban is. Olyan folyamatok indultak el, amelyek hosszú idő után ismét nyitottá tették a kérdést. Merre tart a vajdasági magyar közösség, és ki képviselheti hitelesen a jövőben? Erre a kérdésre keresi a választ az Új korszak küszöbén átrendeződő Vajdasági Magyar Politika című írásában Tomó Margaréta. Mióta a magyar parlamentet elárasztotta a Tisza, szinte kizárólag az elszámoltatásokról lehet hallani. A felülvizsgálatok során kiderült például, hogy a nemzeti kulturális alap támogatásainak jó része fantom tevékenységekre, duplán számlázott előadó művészeti produktumokra folyt el. Arról, hogy a történtek milyen tanulságokkal szolgálhatnak a vajdasági magyarok számára, Berényi Emőke cikkez, aki ott sem volt címmel. Dr. Harmad Károly ferences szerzetes 50 éves szolgálatáért pápai kitüntetésben részesült. Vele beszélgetett az Úr napszámosa című portréjában Fehér Rózsa, Magyar Liviának pedig Vékony Lajos kerámia művész és felesége Vékony Oltványi Irén textilművész adott interjút

Formák között egy életen át címmel. Nem maradnak el természetesen állandó rovataink sem. Aranykor. Rigó mezei rejtélyek. Német János jegyzete. Magyarság. Az uborka szezon érdeklődés hiányában elmarad. Kocsányos Pálma írása. Asztali zene. Béke és nyugalom. Radics Viktória rovata. Utazások apósommal. Mélytengeri búvárkaland. Szabó Palóc Attila sorozata. Hírháttér. Kiúttalanság. Öreg Dezső írása. Elmélkedések. Két látszólagos ellenpélda. Oromhegyes és Szent László. Balla Lajos írása. Történelem. Mi áll a Mohácsi csata hátterében? Wilhelm József sorozata. Képhistóriák. A dorogi aranycsapat. Szabó Palóc Attila írása. Nem a gólya hozza. Gyermeket nevelni 2026-ban. Ki a főnök a családban? Hintaszék. Az intézkedés csomag nem rendkívüli nyugdíjemelés. Ezen kívül irodalmi, színházi, vallási, horgász és sportrovat, rejtvény, műveltségi teszt, horoszkóp, gyereksarok, receptek, apró hirdetések, társkereső és viccek várják a családi körolvasóit.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegőhőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapora szívverés vagy eszméletveszés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

Értesítjük a polgárokat, hogy a községünk területén közlekedő ingyenes buszjárat augusztus 3-a és 21-e között szünetel. A polgárok augusztus 24-től vehetik újra igénybe a buszjáratot a már korábban megjelentetett nyári menetrend szerint. A szeptemberi menetrendről értesíteni fogjuk a lakosságot.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A Elektrász épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az alacsony vízállás miatt ismét láthatóvá váltak a második világháborús német hajók a Duna-Szerbiai szakaszán, a román határhoz közeli Prahovónál. Ez legutóbb 4 évvel ezelőtt történt, amikor szintén rendkívül alacsony volt a folyó vízállása. Felére csökkent a Szerbiába érkező illegális bevándorlók száma az 1 évvel korábbihoz képest, írta a belgrádi Insider oknyomozó portál az ENSZ nemzetközi migrációs szervezetének jelentésére hivatkozva kedden. Szerbiában jelenleg nem fenyeget villamos energiahiány, az európai energiapiaci helyzet azonban rendkívül összetett, ezért nehéz megjósolni, mi történhet a következő 10 napban, nyilatkozta Alexander Vučić, szerb államfő az RTS-nek. A magas nyári hőmérséklet jelentősen növeli az élelmiszerek megromlásának és az ételmérgezéseknek a kockázatát, ezért a hatóságok szigorúbban ellenőrzik a termelőket, az üzleteket, a piacokat és a vendéglátóhelyeket. Különösen a hús, a tejtermékek, a tojás és a hal érzékeny a hűtési lánc megszakadására, mondta Jana Iványác, az Állategészségügyi Igazgatóság Állategészségügyi Felügyelőségének vezetője a Belgrádi Rádiónak. Legalább 700 épület vált a lángok martalékává a washingtoni Spokane-nál. A térségben 3. napja tomboló erdőtűz miatt eddig 64 ezer embert kellett evakuálni. A térségben 3 tűzvészt is az Egyesült Államok legmagasabb szintű tűzoltási prioritásává nyilvánítottak. A Spokane környéki tüzek több mint 8000 hektárt borítottak lángba, mintegy 230 ezer lakosú település elővárosaiban. Miközben Európa fuldoklik a hőségtől, antarktiszi hideghullám érte el Új-Zéland déli szigetének egyes részeit, és egészen a tengerszintig havazást, valamint rendkívüli hideget hozott, ami utak lezárásához és az iskolák működésének fennakadásához vezetett. A 2026-27-es idényben már nem 3, hanem 4 sárga lap után jár az automatikus egymeccses eltiltás a Bajnokok Ligában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában az őszi ligaszakasztól, derült ki az Európai Labdarúgó Szövetség keddi hírleveléből. Marozsán Fábián 2 játszmában győzött és jutott tovább a Montrealban zajló ATP 1000-es tenisztorna első fordulójában. A japán Mochizuki Shintaro ellen tudott diadalmaskodni a magyar éljátékos, és ezzel magyar idő szerint kedd este bejutott a legjobb 64 közé. Újabb rendkívüli forró nap várható Szerbiában. A gyenge mérséklet keleti és délkeleti szél némi enyhülés hozhat, de a legmagasabb nappali hőmérséklet így is eléri a 40 fokot. Az ország északi részén és Belgrádban trópusi éjszakákra kell számítani. Péntektől és a hétvégén mérséklődik a kánikula, a legtöbb helyen 32-36 fok közötti csúcshőmérséklet várható, a jövő hét elején azonban ismét fokozatos felmelegedés kezdődik. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

0: anything.
1: Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Paradicsomli eladó Moholon, aztán is itt családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 18 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az alacsony vízállás miatt ismét láthatóvá váltak a második világháborús német hajók a Duna-szerbiai szakaszán, a román határhoz közeli Prahovónál. Ez legutóbb 4 évvel ezelőtt történt, amikor szintén rendkívül alacsony volt a folyó vízállása. Felére csökkent a Szerbiába érkező illegális bevándorlók száma az 1 évvel korábbihoz képest, írta a belgrádi Insider oknyomozó portál az ENSZ nemzetközi migrációs szervezetének jelentésére hivatkozva kedden. Szerbiában jelenleg nem fenyeget villamos energiahiány, az európai energiapiaci helyzet azonban rendkívül összetett, ezért nehéz megjósolni, mi történhet a következő 10 napban, nyilatkozta Alexander Vučić, szerb államfő az RTS-nek. A magas nyári hőmérséklet jelentősen növeli az élelmiszerek megromlásának és az ételmérgezéseknek a kockázatát, ezért a hatóságok szigorúbban ellenőrzik a termelőket, az üzleteket, a piacokat és a vendéglátóhelyeket. Különösen a hús, a tejtermékek, a tojás és a hal érzékeny a hűtési lánc megszakadására, mondta Jana Iványác, az Állategészségügyi Igazgatóság Állategészségügyi Felügyelőségének vezetője a Belgrádi Rádiónak. Legalább 700 épület vált a lángok martalékává a washingtoni Spokane-nál. A térségben 3. napja tomboló erdőtűz miatt eddig 64 ezer embert kellett evakuálni. A térségben 3 tűzvészt is az Egyesült Államok legmagasabb szintű tűzoltási prioritásává nyilvánítottak. A Spokane környéki tüzek több mint 8000 hektárt borítottak lángba, mintegy 230 ezer lakosú település elővárosaiban. Miközben Európa fuldoklik a hőségtől, antarktiszi hideg hullám érte el Új-Zéland déli szigetének egyes részeit, és egészen a tengerszintig havazást, valamint rendkívüli hideget hozott, ami utak lezárásához és az iskolák működésének fennakadásához vezetett. A 2026-27-es idényben már nem 3, hanem 4 sárga lap után jár az automatikus egymeccses eltiltás a Bajnokok Ligában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában az őszi ligaszakasztól, derült ki az Európai Labdarúgó Szövetség keddi hírleveléből. Marozsán Fábián 2 játszmában győzött és jutott tovább a Montrealban zajló ATP 1000-es tenisztorna első fordulójában. A japán Mochizuki Shintaro ellen tudott diadalmaskodni a magyar éljátékos, és ezzel magyar idő szerint kedd este bejutott a legjobb 64 közé. Újabb rendkívüli forró nap várható Szerbiában. A gyenge mérséklet keleti és délkeleti szél némi enyhülés hozhat, de a legmagasabb nappali hőmérséklet így is eléri a 40 fokot. Az ország északi részén és Belgrádban trópusi éjszakákra kell számítani. Péntektől és a hétvégén mérséklődik a kánikula, a legtöbb helyen 32-36 fok közötti csúcshőmérséklet várható, a jövő hét elején azonban ismét fokozatos felmelegedés kezdődik. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: Budapest!
1: Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegő hőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10

és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapor a szívverés vagy eszméletveszés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

Csütörtöktől kapható a Családi Kör augusztusi száma. Lapszemlén következik. Kiszáradó holtágak, visszaesett vízhozam és egyre fokozódó aszály jellemzi a Tisza vidékeit. Sokak szerint a szennyezés, a félbeszakadt tiszavirágzás, a hal, kagyló és rákpusztulás a Tisza és környezete ökológiai összeomlásának a jele. A Szegény Tisza Miért is bántjátok című riportban Fehér Rózsának beszéltek civilek és szakértők arról, hogy a mediterránba forduló klíma és a szennyezés miként gyötri meg a folyót és a vidékét. Az eddig megkérdőjelezhetetlennek tűnő politikai viszonyok átrendeződni látszanak Vajdaságban is. Olyan folyamatok indultak el, amelyek hosszú idő után ismét nyitottá tették a kérdést. Merre tart a vajdasági magyar közösség, és ki képviselheti hitelesen a jövőben? Erre a kérdésre keresi a választ az Új korszak küszöbén átrendeződő Vajdasági Magyar Politika című írásában Tómó Margaréta. Mióta a magyar parlamentet elárasztotta a Tisza, szinte kizárólag az elszámoltatásokról lehet hallani. A felülvizsgálatok során kiderült például, hogy a nemzeti kulturális alap támogatásainak jó része fantom tevékenységekre, duplán számlázott előadó művészeti produktumokra folyt el. Arról, hogy a történtek milyen tanulságokkal szolgálhatnak a vajdasági magyarok számára, Berényi Emőke cikkez, aki ott sem volt címmel. Dr. Harmad Károly ferences szerzetes 50 éves szolgálatáért pápai kitüntetésben részesült. Vele beszélgetett az Úr napszámosa című portréjában Fehér Rózsa, Magyar Liviának pedig Vékony Lajos kerámia művész és felesége Vékony Oltványi Irén textilművész adott interjút Formák között egy életen át címmel. Nem maradnak el természetesen állandó rovataink sem. Aranykor. Rigó mezei rejtélyek. Német János jegyzete. Magyarság. Az uborka szezon érdeklődés hiányában elmarad. Kocsányos Pálma írása. Asztali zene. Béke és nyugalom. Radics Viktória rovata. Utazások a pósommal. Mélytengeri búvárkaland. Szabó Palóc Attila sorozata. Hírháttér. Kiúttalanság. Öreg Dezső írása. Elmélkedések. Két látszólagos ellenpélda. Oromhegyes és Szent László. Balla Lajos írása. Történelem. Mi áll a Mohácsi csata hátterében? Wilhelm József sorozata. Képhistóriák. A Dorogi aranycsapat. Szabó Palóc Attila írása. Nem a gólya hozza. Gyermeket nevelni 2026-ban. Ki a főnök a családban? Hintaszék. Az intézkedés csomag nem rendkívüli nyugdíjemelés. Ezen kívül irodalmi, színházi, vallási, horgászi sportrovat, rejtvény, műveltségi teszt, horoszkóp, gyereksarok, receptek, apró hirdetések, társkereső és viccek várják a Családi Kör olvasóit.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Értesítjük a polgárokat, hogy a községünk területén közlekedő ingyenes buszjárat augusztus 3-a és 21-e között szünetel. A polgárok augusztus 24-től vehetik újra igénybe a buszjáratot a már korábban megjelentetett nyári menetrend szerint. A szeptemberi menetrendről értesíteni fogjuk a lakosságot.

A tartományi kormánnyal és a tartományi egészségügyi titkársággal való eredményes kapcsolattartásnak köszönhetően az Adai Egészséghez ismét sikeres pályázatot tudhat magáinak. A titkárság támogatásának köszönhetően az intézmény gépparkja egy Skoda Fabia Essence személyautóval bővült. Az új jármű elsősorban a terepes szolgálat, a terepi orvosi vizitek és ápolói ellátás, valamint a védőnői szolgálat mindennapi munkáját fogja segíteni községünk területén. Ez a beszerzés folytatása az elmúlt évek sikeres projektjeinek, amelyek során korábban már új mentőautóval és a dialízisre szorulók szállítására alkalmas kombival is gazdagodott az intézmény.

107.7 GHz.

0: A pontos idő 19 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az alacsony vízállás miatt ismét láthatóvá váltak a második világháborús német hajók a Duna szerbiai szakaszán, a román határhoz közeli Prahovónál. Ez legutóbb 4 évvel ezelőtt történt, amikor szintén rendkívül alacsony volt a folyó vízállása. Felére csökkent a Szerbiába érkező illegális bevándorlók száma az 1 évvel korábbihoz képest, írta a belgrádi Insider oknyomozó portál az ENSZ nemzetközi migrációs szervezetének jelentésére hivatkozva kedden. Szerbiában jelenleg nem fenyeget villamos energiahiány, az európai energiapiaci helyzet azonban rendkívül összetett, ezért nehéz megjósolni, mi történhet a következő 10 napban, nyilatkozta Alexander Vučić, szerb államfő az RTS-nek. A magas nyári hőmérséklet jelentősen növeli az élelmiszerek megromlásának és az ételmérgezéseknek a kockázatát, ezért a hatóságok szigorúbban ellenőrzik a termelőket, az üzleteket, a piacokat és a vendéglátóhelyeket. Különösen a hús, a tejtermékek, a tojás és a hal érzékeny a hűtési lánc megszakadására, mondta Jana Iványác, az Állategészségügyi Igazgatóság Állategészségügyi Felügyelőségének vezetője a Belgrádi Rádiónak. Legalább 700 épület vált a lángok martalékává a washingtoni Spokane-nál. A térségben 3. napja tomboló erdőtűz miatt eddig 64 ezer embert kellett evakuálni. A térségben 3 tűzvészt is az Egyesült Államok legmagasabb szintű tűzoltási prioritásává nyilvánítottak. A Spokane környéki tüzek több mint 8 ezer hektárt borítottak lángban, mintegy 230 ezer lakosú település elővárosaiban. Miközben Európa fuldoklik a hőségtől, antarktiszi hideg hullám érte el Új-Zéland déli szigetének egyes részeit, és egészen a tengerszintig havazást, valamint rendkívüli hideget hozott, ami utak lezárásához és az iskolák működésének fennakadásához vezetett. A 2026-27-es idényben már nem 3, hanem 4 sárga lap után jár az automatikus egymeccses eltiltás a Bajnokok Ligában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában az őszi ligaszakasztól, derült ki az Európai Labdarúgó Szövetség keddi hírleveléből. Marozsán Fábián 2 játszmában győzött és jutott tovább a Montrealban zajló ATP 1000-es tenisztorna első fordulójában. A japán Mochizuki Shintaro ellen tudott diadalmaskodni a magyar éljátékos, és ezzel magyar idő szerint kedd este bejutott a legjobb 64 közé. Újabb rendkívüli forró nap várható Szerbiában. A gyenge mérséklet keleti és délkeleti szél némi enyhülés hozhat, de a legmagasabb nappali hőmérséklet így is eléri a 40 fokot. Az ország északi részén és Belgrádban trópusi éjszakákra kell számítani. Péntektől és a hétvégén mérséklődik a kánikula, a legtöbb helyen 32-36 fok közötti csúcshőmérséklet várható, a jövő hét elején azonban ismét fokozatos felmelegedés kezdődik. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Reklámok következnek. Szász 7,7 Adai Rádió.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre. Far beyond reaching.

0: she thought she was gonna get fucking with me.
1: Kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkaisori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hídetől, szóval a mélybe amúgy.
0: A legjobb zenék.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

napsütés, ez pedig továbbra is a nyár legnagyobb slágere, a Balaton, a Bagosi Brothers Company-tól. Holnap kezdődik a Strandfesztivál, ahol a srácok is fellépnek, gyertek el ti is!

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Egyedül.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

paradicsomli eladó Moholon, Asztanisi családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: Jazzy Tagis Hit, Otoy Radio. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a mosolygó fejemet.
1: Az Adai Rádió hullámhosszán.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.